0: Παίζουν δύο, εδώ πατανά. Hey. Oh my book.
1: Ker hip-hop je lahko tudi zabaven, ne samo resen. Dobro jutro, 7 čez 9.